tek, ket. Ekstrem müzik Digitek koule douz, kouji chadek, an tek tegedek, nou hedek. Kite l koule pou la delektasyon de tous.